0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök június 7-ei magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. A hét adásainak áttekintését hallhatják ma. Változékony felhőzetlen lehet, túlnyomóan napsütéses és valamivel melegebb lesz vidékünk holnap időjárása.
1: A Dörömp gyermekszínjátszó csoport a horvátországi magyar oktatási és művelődési központban alakult, és immár Kárpát-medence szerte sikeresen szerepel is. Az elmúlt időszakban kétszer szerepeltek Magyarországon, és egyszer a szerbiai Vajdaságban, ahonnan ezüst és bronz minősítésekkel tértek haza. Az idei tanévben sok új taggal bővült a csapat, így szinte társulattá váltak a dörömbösök. Az utolsó idei nagy szereplés azonban még vissza van a Branka Mihályevics Gyermekszínházban, ahol a hazai közönségnek is bemutatkoznak. A gyermekszínjátszó csoport vezetője Szántóni Ferenci Nikolett.
2: Döröm gyermekszínjátszó csoporttal idén is aktívan dolgoztunk. Sok új tagja is van a csoportnak, ennek ellenére idén is sikerült két előadást színpadra állítanunk. Az elsőt, a Jávorfácskát Pécsen mérettettük meg a Vörös Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál megyei fordulóján. Itt a gyerekek egy ezüst minősítésben részesültek. A másikat, az Euridiké című előadásunkat pedig részben Bács-Feketehegyen, a Bács-Feketehegyi Gyermekszínjátszó Műhely Találkozón mutattuk be, ahol bronz minősítést érdemelt ez az előadás, illetve Lánycsókon, a 22. regionális gyermekszínjátszó fesztiválon voltunk ugyanezzel az előadással, itt pedig egy ezüst minősítést hoztunk el. Vajdaságban is voltunk már, talán 6 éve először. Tavaly nem voltunk, mert nem sikerült a belpolitikai helyzet miatt megtartaniuk a találkozót. 2 évvel ezelőtt pedig nekünk volt egy időpont egyeztetési nehézségünk, és ezért nem mentünk, de az azt megelőző években már többször volt alkalmunk a Bács-Feketehegyi találkozó részt venni, ami tényleg Kárpát-medence szinten a legmagasabb színvonalt képviselő ilyen rendezvény. Részben a gyerekelőadások minőségét tekintve tényleg páratlan előadásokat láthatunk. Másrészt meg egy olyan szakma és egymás szeretet van jelen, amit nem tud az ember nem érezni, amikor ott van. Tehát amikor tényleg őszintén tudnak a gyerekek egymás sikereinek, egymás előadásának örülni, amikor nem az az elsődleges, hogy mikor megyünk Marhoza, hanem hogy ott van egy ilyen tényleg közösségi lét az előadások szüneteiben, hogy este még együtt színpadra megy a jelenlévő összes gyerek, hogy közösen eszünk, hogy tényleg egy ilyen nagyon-nagyon erős szeretett közösség él ott ebben a csoportban, és elképesztően megtisztelő, hogy évről évre meghívnak bennünket is, hogy vegyünk részt ebben a nagybetűs találkozóban, igazi találkozón.
1: Mennyiben változott a csapatnak az összetétele, hogy mondod, hogy vannak új tagok is, és hogy milyen így együtt dolgozni velük?
2: Az iskolás csapatoknak mindig az a varázsa, hogy ez gyerekek felnőnek, bármennyire is néha nem szeretnénk, és a kicsikből kicsit nagyobbak, a kicsit nagyobbakból meg még nagyobbak lesznek, úgyhogy ez a körülbelül felsős korosztály, akivel dolgozunk, ez is egy aktív változáson megy át minden évben, ez néha kicsit nagyobb, néha kicsit kisebb létszámváltozást jelent. Idén ez egy nagy-nagy létszámváltozást hozott, gyakorlatilag a csapat több mint fele színpadon most debütáló diákokból áll. Elképesztően izgalmas volt számomra részben, mert már nagyon régen volt, hogy ilyen nagyon sok új tagunk volt, tehát általában hogy 1-2-3 új diák van, akit azért a többiek beszoktatnak, de hogy gyakorlatilag teljesen új csapat van, azért ez már tényleg emlékeimben kellett keresni ennek a feladat körét, meg tapasztalatait. Elképesztően tehetségesek az új és friss arcaink. Nagyon-nagyon izgalmas ötleteik vannak, én nagyon-nagyon élveztem velük dolgozni. Szóval ez szerintem egy nagyon rövid időn belül egy nagyon-nagyon ütős banda lesz. A nagyok meg nagyon sok szeretettel terelgetik őket, és ezt is igazából jó látni. A nyáron van lehetőségünk a pomeri Salamon király ifjúsági központban tölteni egy kis időt. Ahogy minden évben, idén is lesz egy szakértő vendégünk, most idén egy vajdasági fiatal színész és drámapedagógus fog a gyerekeknek foglalkozásokat tartani. Úgyhogy ez egy ilyen erős tréningezős rész, szóval, hogy színházi gyakorlatokban jártasodunk ilyenkor ezeken a napokon, amellett persze, hogy pihenünk is. Az évadunk, vagy a próba folyamatok októberben szoktak indulni, ez várhatóan a következő tanévben is így lesz, és nagyon nagy erőkkel fogunk belevágni az új előadásokba. Természetesen ötleteim már vannak, de a gyerekeknél ugye ennek a növekedésnek az a varása, hogy ami most a fejemben van, az valószínűleg nagyon-nagyon messze van attól, hogy kikkel fogok találkozni októberben, addig ők még nagyon nagyot fognak nőni, úgyhogy azért megpróbálom nem beleringatni magam a jelenleg kialakuló ötletekbe, hanem hagyni, hogy tényleg ők felszabadultan alkossanak, ahogy idén is ez volt, és páratlan eredmények születtek ebből a működésből. Az idei tanévben még egy nagyon fontos esemény áll előttünk. Minden évben most már idén negyedszerre megtartjuk a horvátországi gyermekszínjátszó találkozót. Erre idén is sor kerül. Június 8-án az Eszéki Gyermekszínházban fogunk találkozni, és úgy néz ki, hogy az eddigi legnagyobb találkozóval a Dörömbösökön kívül a Vörösmarty iskola, a Laskai iskola, sőt az Ágrábi magyar tagozat is részt vesz ezen a találkozón.

0: A Bellyei járásban ma egy Horvátország-Magyarország Interreg pályázat bemutató konferenciát szerveztek, melynek vezető partnere a Bellyei járás, projektpartnerei pedig a Zöld Osztják Természet és Környezetvédelmi Egyesület és a Somogy vármegyei önkormányzat. Az Unitrat projekt célja a Horvátország és Magyarország közötti átnyúló együttműködés erősítése, a horvát-magyar határtérség kulturális és természeti örökségének megőrzése, népszerűsítése és közös bemutatása. A projekt közös rendezvényeken, fesztiválprogramokon, oktatási és hagyományőrző tevékenységeken keresztül kapcsolja össze a helyi közösségeket, kulturális szereplőket, fiatalokat és kisebbségi csoportokat, elősegítve a kölcsönös megértést, a helyi identitás erősítését és a fenntartható együttműködést a határ mindkét oldalán. A projekt összértéke 153 millió euró, melyből 122,5 millió euró Európai Uniós forrásból támogatott. A projekt időtartama pedig 12 hónap. Adásunknak a magyarországi Somogy megyei önkormányzat képviselője nyilatkozott.
1: Tóth Zoltán vagyok, Somogy vármegyei önkormányzattól érkeztem, Kaposváron vagyunk. Ebben a Unitrat nevezetű horvát-magyar projektben mi vagyunk a magyarországi projektpartnerek. Ugye hárman vagyunk a partnerségben, Bélye település, illetve a Zöldeszék Egyesület, mi ugye Somogy vármegyei önkormányzat a magyar részről, és rendezvényeket fogunk tartani, amelyeknek a témája a közös horvát-magyar kulturális hagyományoknak az ápolása. Mai napon ugye bemutatásra kerül a teljes projekt, illetve a partnerek el fogják mondani, hogy pontosan mik lesznek a tevékenységek, meg a megvalósítandó feladatok a pályázat során. Talán volt ilyen partnerkereső fórum, és Bélyeiek kerestek magyarországi partnereket, és valahogy a Somogy vármegyei önkormányzattal kapcsolatba kerültek, szerintem vezetőinken keresztül, a Biro Norbert elnök úron keresztül, és akkor mi is szerettünk volna a horvát-magyar projektekbe részt venni, és akkor elkezdtünk beszélgetni róla, és akkor végül sikerült összehozni ezt a pályázatot, és akkor most itt a nyitó rendezvény éppen ma zajlik. Minél több rendezvény valósuljon meg magyar és horvát oldalon is, és minél több magyar, illetve horvát lakos vagy ember vegye részt a másik országnak a rendezvényén. Tehát igazából hogy az egész horvát-magyar együttműködéseknek a célja az, hogy a két ország és a határok mentén élőknek a kapcsolatai ugye fejlődjenek, és mi is ezt erre próbálunk megoldásokat, rendezvényeket szervezni, illetve együttműködéseket megvalósítani. Nekünk ugye három rendezvényünk lesz, amiben egy már meg is valósult most szombaton. Ez a Zselic Kaposvárhoz közel, megyeszékhelyünkhöz közel van egy erdős terület, ahol a Ropoi tó mellett volt egy futóverseny, amit a Somogy vármegyei erdős fafeldolgozó cég rendezett, és mi erre a rendezvényre kapcsolódtunk ezzel az első rendezvényünkkel, ahol a Somogy vármegyei helyi értékeket, nekünk van egy ilyen kezdeményezésünk, hogy helyi értékeket gyűjtjük, már 219 ilyen helyi érték van a Somogy vármegyében, amiket helyi értékként nyilvánítottunk, van egy értéktárbizottságunk, aki ezen dolgozik, és ez az egyik, ez a Zselic térség is egy olyan terület, amit szeretnénk bemutatni és népszerűsíteni Horvátországban is, hogy jöjjenek és látogassák meg a horvátok is. És akkor itt volt egy rendezvény, ahol mi a fiatalokat szólítottuk meg elsősorban, kézműves foglalkozásokat tartottunk, homokvár, illetve homoktáblákat tudtak csinálni a gyerekek. Huszár bemutató volt a horvát oldalról, Bélyéből a magyar népviseleteket hoztak el a kollégák, és azokat a gyerekek felpróbálhatták, illetve használhatták a huszároknak a fegyvereket, a puskákat, meg a felszereléseiket kipróbálhatták.

0: A Nemzetközi Múzeumi Nap alkalmából idén különleges eseménnyel várta a látogatókat a Vinkovcei Városi Múzeum. A rendezvény központi témája a kultúrák közötti kapcsolatok és hidak építése volt, amelyhez méltó módon kapcsolódott egy rendkívüli régészeti lelet bemutatása. A szakemberek szerint akár a legrégebbi ismerte magyar nyelvű feliratot hordozó bronztükör is lehet az a tárgy, amelyet most először láthatott a nagy közönség, mondta el Szabó Géza, a Hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum régésze.
1: A mai nap, én azt gondolom, hogy nem csak a múzeum életében, hanem a magyar művelődés történet szempontjából is egy kivételes pillanat. Hiszen egy olyan új magyar nyelvemléket mutatunk be, amely korábbi, mint a Tihanyi alapítólevél, amely 1055-ben keletkezett, és ugye csak pár helynév, toldalék található benne, tehát igazából egy latin szövegbe beékelt magyar szavakat tartalmazó anyag. Ez viszont, mint egy 200 évvel korábbi, teljes, komplett magyar nyelvű nyelvemlék, ami a magyar művelődés történet szempontjából egy hihetetlen és csodálatosan szép új lelet.
0: A 9.-10. századból származó bronztükröt két évvel ezelőtt találták meg Újlak közelében. A lelet konzerválási és tudományos feldolgozási folyamata után került most a Vinkovcei Múzeum állandó kiállításába. A leleten látható rovásírásos felirat egyedülálló bizonyítéka annak, hogy a magyarok már több mint 1000 évvel ezelőtt jelen voltak a vidéken. A leletet Josip Romics polgármester és Magdó János eszéki magyar főkonzul leplezte le, aki történelmi jelentőségűnek nevezte az eseményt.
2: Ez akár a legrégebbi magyar írásos lelet is lehet, hogyha majd ezt a magyarországi tudományos világ és a tudósok ezt majd átbeszélik. Lehet, hogy erre a konklúzióra jutnak majd valamikor, hogy ez egy 9.-10. századi lelet, egy tükör talán, amelyiknek az egyik része sima, a másik részen pedig kárpát-medencei rovásírások olvashatók magyar nyelven, egy mondás, egy ráolvasás, úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt, ami történt, annak akár egy történelmi jelentősége is lehet hosszú távon a magyarok számára, számunkra. Úgyhogy örülök, hogy itt lehettem, és annak is örülök, hogy a Vinkovci Múzeum, annak az igazgatója, polgármester, tényleg mindent beleadtak, hogy ezt a leletet tanulmányozzák a magyarországi kollégákkal együtt, és végül is kiállítsák itt egy nagyon szép helyen, egy külön vitrénben, úgyhogy köszönet illeti őket ezért. A másik az, hogy ez bekereteztük ezt az eseményt két másik eseménnyel. A város megszervezte a magyar napokat, láthatóak a parkban ilyen kis panelek, amin le van írva az itteni magyarok története, családokról fényképek, illetve most itt vagyunk fent a múzeumnak az emeletén, ahol egy kiállítás van magyar néprajzi tárgyakról, Korogyról, meg Vinkovciról, úgyhogy ezért is köszönet illeti a múzeumot, hogy megszervezték ezeket a kísérő eseményeket a fő eseményhez.
0: A rendezvényen jelen volt Jankovics Róbert, HMDK elnök is, aki kiemelte. Különösen fontos üzenete van annak, hogy egy ilyen jelentős magyar emlék éppen Szlavóniában került elő.
3: Nagy élmény Vinkovcin lenni ezen a tartalmas és szép napon, amit a magyaroknak szenteltek, hiszen alkalmunk volt és van megismerni az itt élő magyar közösség mai hagyományait, tehát a gasztrokultúrát, illetve a hagyományunkat, a néptáncot is itt Vinkovci Város Múzeumában, de tényleg egy rendkívüli alkalom is volt, ahol az itt élő közösség múltjáról is egy apró tárgy került elő, egy tükör, amely 1100-1200 évvel ezelőtti magyar rovásírásról van kidíszítve, amelynek most már állandó helye itt lesz a Vinkovci Városi Múzeumban, és mindenki megtekintheti annak a magyar jelenlétnek az apró kis tárgyát, amely mától állandóan megtekinthető. Én köszönöm szépen elsősorban mindenkinek, aki részt vett ennek a rendkívül értékes tárgynak a felkutatásában, illetve később restaurálásában, konzerválásában Nemeny Árszics úrnak, aki adományozta ezt az értékes tárgyat a múzeumnak, és csak azt tudom mondani, hogy egy olyan nép vagyunk, amely több mint 1000 éve bizonyítottan itt él a mai Szlavónia területén, a mi történelmi feladatunk pedig az, hogy a mi hagyományainkat, a mi nyelvünket továbbadjuk, hogy majd pár száz év múlva is itt még legyen magyar hang, legyen magyar szó, és legyen magyar hagyomány.
4: Időjárás jelentés.
0: Túlnyomóan napsütéses, kellemesen meleg volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 25 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1021 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses, és ha valamivel melegebb lesz vidékünk holnap időjárása. Gyenge vagy mérsékelt keleti, észak-keleti irányú szél fúj. A hőmérséklet valamivel növekszik, és a reggeli órákban 15 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 30 Celsius fokot. Június 7-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra.
4: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.